0: Jó, fekszik, én a nagyon csak nem szeretem. Kavi.
1: Köszönöm, Ari King.
0: Ari King, go ahead.
1: Thank you.
0: Kavi.